0: Gambia.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.
0: A hned tupím, se, seketa, seketím, se, seketa, seketím, se, seketa, seketím, se, seketa, seketa, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, me, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, tja. Yeah.